93.9 Rock FM.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt fel is ülhetnek az autókra.
1: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Számos település érintett azbeszt ügyben, a mentők is készülnek a BL döntőre. Napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiunknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
5: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedves lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
4: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készen létben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Indul a hónap utolsó hétvégéje, kezdetét vette a szombati rock reggel. Május 30-a van, 6 óra múlt 8 perccel, és ma a Jankáknak, illetve a Zsanetteknek kívánok nagyon boldog névnapot. Engem Dandó Ádinak hívnak, és én várlak benneteket egészen délig a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik hozzánk a Stone Temple Pilots, itt lesz az AC/DC, és zenél majd az Iron Maiden is. De mindenek előtt most a Manfred Mann's Earth Band muzsikál. Ez a

103.9 Rock FM, 8 perccel járunk fél hét előtt, és a következő dallal dupla szülinapot ünneplünk. Ugyanis csütörtökön a 81. életévét betöltött John Fogerty szerzeményét énekli el nekünk az a Francis Rossi, aki a tegnapi napon lett 77 éves. Isten éltesse őket sokáig, ez a Status Quo és a Rockin' All Over the World.

0: Rock FM. Már is megyünk tovább azzal a dallal, ami a 90-es évek elején gyakran estül felforgatta a mainstream rock zenét, és alapjaiban változtatta meg a műfajról addig kialakult képet. Jön a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvévője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt fel is ülhetnek az autókra.
3: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 3/4 múlt 1 perccel, és holnap lenne 78 éves John Bonham, a Led Zeppelin 1980-ban elhunyt legendás dobosa. Ráemlékezünk a most következő klasszikussal. Ez a Hold the Love.

0: Rock FM. A folytatásban érkeznek a heavy metal istenei azzal a dalukkal, ami meghozta számukra az amerikai áttörést. Jön a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Számos település érintett azbeszt ügyben, a mentők is készülnek a BL döntőre. Napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
5: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedves lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
4: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készenlétben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó szombati rock reggele, a mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 7 óra múlt 7 perccel, és megyünk is tovább a legkirályabb rockzenékkel. Nem sokára itt lesz velünk a Metallica, jön a Pokolgép, és énekel majd Ozzy Osbourne is. Most pedig Chris Rea muzsikál. Ez az Oberst.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 7 óra 23 perc van, és most kedden ünnepelte 64. születésnapját Kalapács József, a Pokolgép, az Omen, a Hard és a Kard egykori énekese, a Kalapács mindenkori frontembere. Isten éltesse őt most utólag is a magyar rock történelem egyik legnagyobb himnuszával. Jön a Pokolgép és a háború gyermeke. Itt a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Népszerű volt a Happy Hét, rögzítsük írásban is, ha kölcsön adunk. Többször megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződés köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügylet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás ma hajnali 5 órától délután 5 óráig, illetve este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Pályafelújítást végez a BKK a 41-es villamos vonalán. A jármű ezért hétfőtől egészen június 21-ig rövidített útvonalon jár. Az adott időszakban a villamos nem érinti a Kamara Erdei Ifjúsági Park végállomást, csak a Bécsi út, Vörösvári út és a repülőtér megállóhely között közlekedik. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 1 perccel, és ezen a héten kedden volt kereken 40 éve, hogy a boltok polcaira került a Europe The Final Countdown című nagylemeze. A korong világszerte őrületes sikert aratott, és egyenesen a korszak egyik legnagyobb szupersztárjává tette a svéd csapatot. De ez nem is csoda, hiszen olyan slágerek kaptak helyet rajta, mint a Carry, a Cherokee, a monumentális címadó tétel, és a most következő Rock the Night.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt május utolsó szombati rock reggele, amelyben a legjobb rockzenék szólnak 8 óra után is. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Én hozom nektek a legeslegnagyobb neveket. Nem sokára velünk lesz Billy Idol, jön a Bon Jovi, és zenél majd a Queen is. De előttük még érkezik hozzánk három úriember Texasból. Ők az Easy Top és a Sharp Dressed Man.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jövő csütörtökön ünnepli 66. születésnapját Paul Taylor, Alice Cooper, majd a Winger billentyűse és gitárosa. Valamint dalszerzőként is neki köszönhetjük a most következő klasszikust. Ez a Winger és a Miles Away. So

0: Rock FM. Már is folytatjuk a 80-as évek egyik legnagyobb rock ikonjával, aki mesterien ötvözte a punk rock és a new wave stílus elemeit. Jön Billy Idol és a Money Money.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Számos település érintett aszbeszt ügyben látványos együttállás lesz megfigyelhető az égen, záporok, zivatarok is lehetnek, Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
2: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készen létben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Most kedden volt kereken 60 éve, hogy a The Rolling Stones most következő klasszikusa a brit kislemezlista első helyére került. A csapat erre a bravúrra már a 6. alkalommal volt képes a Szigetországban. Ez a Painted Black.

0: Rock FM.
1: Már is folytatjuk a Scorpion szerintem legjobban sikerült lemezének egyik hatalmas klasszikusával. Jön a Big City Nights.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: A vízivást népszerűsítették, módosult a hétvégi kamionstopp ideje, napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Sikeres volt a Happy Hét. A vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 000 gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
6: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügylet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
5: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás ma hajnali 5 órától délután 5 óráig, illetve este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Pályafelújítást végez a BKK a 41-es villamos vonalán, a jármű ezért hétfőtől egészen június 21-ig rövidített útvonalon jár. Az adott időszakban a villamos nem érinti a Kamara Erdei Ifjúsági Park végállomást, csak a Bécsi út, Vörösvári út és a repülőtér megállóhely között közlekedik. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a szombati rock reggel második felvonásában. 9 óra után járunk ugyanis, vagyis még egyszer ennyi ideig én hozom nektek a legjobb rockzenéket. Engem Dandó Ádinak hívnak, és már is velünk lesz a Journey, jön a Metallica, és zenél majd a Soundgarden is. De előttük most egy igazi szupergrup következik. Ez az Asia és a Heat of the Moment.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt héten volt 34 éve, hogy a Guns N' Roses egy felejthetetlen koncertet adott az egykori Népstadionban, a Use Your Illusion 1 and 2 című lemezeiket népszerűsítő világkörüli turné keretében. A két előzenekar az akkor még szinte ismeretlennek számító Soundgarden és a népszerűsége csúcsán levő Faith No More volt. Előbbitől hoztam most egy korabeli klasszikust. Ez az Outshine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
4: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, csodaszép délelőttöt kívánok, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig 10 óra után még mindig a hétvégi rock reggel. A hónap utolsó szombatján ebben a 60 percben velünk lesz a Wasp, jön a Blue Öyster Cult, és Zuz egyet a Rage Against the Machine is. Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig a Beatrice és a Pancsoló Kislány.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, és a Bikini nem sokára a Barbanegrában vakációzik. A legendás csapat július 3-án tér vissza a Red Stage színpadára, méghozzá egy különleges vendég a Sing Sing társaságában. A bemelegítésről a Blackjack gondoskodik majd, nálunk pedig most Loizyék következnek. Ez az Agy helyett.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Ezen a héten csütörtökön lett 81 éves John Fogerty, a Creedence Clearwater Revival egykori frontembere. Isten éltesse még nagyon sokáig, és ne felejtsük, hogy szerzőként is neki köszönhetjük a most következő klasszikust is. Ez a Proud Mary.

0: Rock FM. És mindjárt folytatjuk minden idők egyik legikonikusabb gitár témájával. Jön az AC/DC és a Thunderstruck.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt a hónap utolsó szombati rock reggelének utolsó 60 perce. A mikrofonnál 11 óra után még Dandó Ádit halljátok, és már is zenél nekünk Jimi Hendrix, jön a Red Hot Chili Peppers, és érkezik a Journey is. Ez pedig a Van Morrison vezette Them és a Gloria.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes around.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Bár erre semmilyen jel nem mutat és teljesen hihetetlen, most kedden ünnepelte 62. születésnapját Lenny Kravitz. Köszöntsük fel most mi is az örök ifjú félistent az egyik legnagyobb slágerével. Ez a Fly Away.

103.9 Rock FM, és elérkeztünk az utolsó dalunkhoz, ennyi fér bele a hónap utolsó szombati rock reggelébe, de senki ne csüggedjen, hiszen érkezik Schubert Krisztián, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancsa Krisztián nyitja ki a rock lexikont. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok. Töltsük együtt a vasárnap délelőttöt is. Én most egy hatalmas kedvencemmel köszönök el a 90-es évek közepéről. Ez a Goo Goo Dolls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: De nem ám.
1: Sőt, meg is köztük a szombat délutánt. Hello mindenkinek. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, a Dondó Ádinak jó pihit. Viszont ami a zenéket illeti, nincs megállás. Továbbra is csak a legjobb rock dalok itt a 103.9 Rock FM-en. Közben pedig jöttek az infók, üzenetek. Bármi van, akkor csak a szokásos. Mindenre kíváncsi vagyok. Az SMS és Viber 20999 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Mindjárt jön a Hobo Blues Band és az Operett, de még előtte The Who Are You, amit már fel is pöcköltem.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. Jöttek életjelek Ákostól, Jennytől, Fecótól, Kokitól és Niki Cica 37-től is. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy itt vagytok és hogy írtatok. Ja, és jött közlekedési info is közben, amit mindjárt hozok is, de még előtte Get the Funk Out, most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Nézzük, mi újság az utakon. Szakaszos és időszakos sávlezáráson a Kerepesi úton. Figyeljünk! Aztán sávlezáráson a Gyömrői úton, valamint él a hétvégi lezárása pesti alsó rakparton. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ezt nem tudom másképp mondani. Ez volt a Bikinitől itt a 103.9 Rock FM-en. Alice Cooper, Bed of Nails, ez pedig az első délutáni óránknak a vége. De jobban még csak most jön. Úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Ja, és hangerőre fel, ha eddig nem volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Dehogy is, én maradok egészen 18 óráig, amikor is jön majd Klamancse Krisztián. De, na addig ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És pörögnek tovább a legjobb rock dalok, ahogy ígértem. Aerosmith Crying mindjárt, viszont még előtte a Rolling Stones klasszikusa, Sympathy for the Devil. Közben pedig jöhetnek az infók üzenetek. Bármi van, az SMS Viber 20.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

Ez volt a Bad Moon Rising, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig eddázunk, akik ma is koncerteznek a helyszín Zsámbék, a kezdés pedig 19.30. Ha mennénk, akkor jó bulit. De ezen kívül is lesznek még helyszínek és időpontok. Június 30 Margit-szigeti színház, június 26 pedig Debrecen.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 17. kerületben a Szabadság utcában, aztán hasonló még a helyzet az Andrássy út szerviz útján, és van egy időszakos lezárás a Blaha Lujza tér környékén is, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

14 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, ez a 103.9 Rock FM, és hát a következő órában innen folytatjuk, most még jön a Kiss és a God Gave Rock and Roll to You, aztán pici szünet, majd startol egy újabb zenei óra, méghozzá Lenny Kravitzzel az élen. Én maradnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

14 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello mindenkinek! Pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legklasszabb rockdalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy továbbra is jöhet minden. Az SMS és Viber 20999 a 103.9, az e-mail címünk pedig infokukac@rockradio.hu. Köszönöm szépen, cserébe pedig itt a kövi Europe Cherokee, most itt a rockon.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát még mielőtt hoznám a kövét szokásos névnapozás, ma dupla csajos nap van Janka és Zsanett. Hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten életesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövét, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 6. kerületben a Szív utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán lezáráson még a 2. kerületben a Széher úton, valamint a Hősök terén is, és egy irányosítás az Állatkerti körúton. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Dinamit és a külvárosban születtem, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy vad gondolat így az óra végére, aztán egy pici szünet, de utána jövök vissza és innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

15 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián. Akkor is majd a Rock Lexikon. Viszont egy-két track még biztos, hogy vissza van. Például Rick Springfield-től a Justice Girl, amivel mindjárt folytatjuk. Viszont még előtte ez a Holy Diver. Ja, és jöhetnek az infók is.

Ez a 103.9 Rock FM. És ezt most a bikinivel folytatjuk. Jön a Mielőtt elmegyek, amely biztos, hogy felcsendül ma este 19 órától, méghozzá Nyíregyházán. Ott koncertezik ugyanis a banda. Aztán május 31 a Szatmár Németi, majd június 5 Petőháza. Ezek a kövi turné helyszínek. A mennénk bármelyikre. Jó bulit!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás korlátozás van a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Legyünk óvatosak. Aztán sávlezáráson a 10. kerületben a Fehér úton, valamint egyirányítás a 11. kerületben a Neszmény úton. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

Ez volt a Poison és az Unskinnyable, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, ugyanis lassan zárjuk ezt az órát is. Nirvana, Hardship Walks, az óra végi klasszikusunk. Aztán szemezgetve a következő 60 percből érkezik majd többek között Billy Idol, a Tankcsapda és a Survivor is.

0: 93.9 Rock FM. Rock FM.
1: Üld mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: 16 óra után vagyunk, 9 perccel, továbbra is nagyon szuper szombat délután. Pörög a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És a Thierry Magdalokkal készülök. Jön majd a Money for Nothing, de még előtte itt a Venus. Közben pedig, ha van valami infónk, ne tartsuk vissza. De tényleg ne. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Hawaiian noises. You

Ez a 103.9 Rock FM. Bon Jovi, Bad Medicine, ez pedig a Next lesz, viszont előtte a szokásos kis kitekintésünk, mondom, hogy milyen időt ígérnek holnapra. Részben felhős, részben napos lesz az ég felettünk, a délutáni maximum pedig olyan 27 fok környéken alakul majd. Elvileg ez számottevő csapadék nem lesz, viszont hétfőn

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Lehel utcában, méghozzá a Róbert Károly körútnál, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Labanc úton, és van egy időszakos korlátozás az Árpád fejedelem útján, úgyhogy itt is érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Europe és a The Final Countdown itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy ilyen kis érzéki lassú dalt tartogattam a végére. Jön Meatloaf és az I Do Anything For Love. Aztán a szünet után innen folytatjuk még egy óra a mai rock hétvégéből. És ne feledjük, 18 órától Rock Lexikon. Csak mondom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Hát ha a pók nem is, az ütem azért csak-csak. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Megkezdtük a mai rock hétvége utolsó óráját itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban még ebben a 60 percben Schubert Krisztián. Aztán Rock Lexikon 20.999.1039. Erre pedig továbbra is várom az infókat, üzeneteket. Bármink van, csak bátran. Ami pedig a folytatást illeti, itt a Wonderwall.

103.9 Rock FM. És itt jó hír, Klamancsa Krisztián megjött. Igaz, még nem jön, de már itt van. Úgyhogy biztos, hogy lesz Rock Lexikon. Nem, mintha nem lett volna eddig, csak gondoltam, jó hír. Na de, ne feledjük a weblapunkat www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, akár ilyen remek zenéket. Deep Purple, Black Knight. Most itt a Rockon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán van egy lezárás az 5. kerületben a Balaton utcában, valamint hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát 18-ről egy picivel jön a záró, akkor ennyi volt a rock hétvége mára. A Never Tear Us Apart, ezzel búcsúzom most, Schubert Tisztel most Libben. 2 óra rock lexikon Klamancse Krisztiánnal, aztán bekkelek. Ne feledjük 20 órától a Rock the Night. Addig pedig, ha néznénk a BL-t, akkor jó szurkolást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul a Rock Lexikon. 2 óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
4: Rock Lexikon külön kiadás, folytatás, hiszen egy héttel ezelőtt a 2000-es évek modern rock felvételei jöttek. Az első évek és az első évtized 2000 és 2009 között olyan nevekkel, mint a Train és a Drops of Jupiter, Tell Me, a Matchbox 20 Double Play-t énekelt az első órában, aztán még a Green Day és a Boulevard of Broken Dreams, a magyarok közül a Heaven Street 7 vagy a Zanzibar Daniel Potter 2006-ban az év slágerével, a Bad Day-jel, Kelly Clarkson és a Because of You, míg a második órában a P.O.D. és a Youth of the Nation, a Belmondo lesz volt Vandala, vagy a Maroon 5 és a This Love, mint karrierindító siker. A Nickelback a második órában a Double Play-jel jött, a How You Remind Me-vel, vagy a Rockstarral, miközben a nevek még Lifehouse, Three Doors Down, Machine Mouse Magyarországról, és hát persze a szerelmes dalok közül Santana és Michelle Branch közöse, a The Game of Love. Klamancsek Krisztián vagyok, folytatom a speciális válogatást a 2000-es évek első éveiből ebben a két órában, a Rock Lexikonban. Linkin Park, akik a 90-es évekből gyökereznek, megint az alternatív rocknál tartunk, és 2001-ben a pályafutás legnagyobb slágere lesz az amerikai listavezető dal, In the End.

103.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban ebben a két órában is modern rock a 2000-es évekből. Vanessa Carlton a 2000-es évek elején a szóló karrier legfényesebb állomását énekli azzal, hogy a Thousand Miles. Ha valaki annak idején Vanessa Carltont a Big Yellow Taxival azonosította, akkor nem téved. Azt viszont nem egyedül énekelte, hanem a Counting Crows oldalán.

Quimby és az autó egy Serpentina, még megelőzőleg Kis Tibor szerzeménye, a TomTom Records kiadása 2006-ban Magyarországon. A Quimby az egyik legsikeresebb magyar vállalkozás volt ezekben az években, a 2000-es évek első éveiben, ilyen és ehhez hasonló slágerekkel, miközben a Linkin Park a világ egyik legnagyobb túranása volt, közvetlenül a 90-es évek után, hiszen 2001-ig vezetik az amerikai slágerlistát a mai műsor kezdő dallal. In the End. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a beat rocktól a modern rockig. A mai alkalommal a speciális különkiadás, ez már a második két óra. Egy héttel ezelőtt az első két óra szólt a modern rockból, vagyis a 2000-es évek első éveinek válogatásából. Itt a Creed Double Play, egy amerikai hard rock zenekar, a Creed komoly post-grunge hatásokkal 95-ben alakultak, majd egy rendkívül sikeres évtized végén 2004-ben feloszlottak. De előtte nem múltak el nyomtalanul, ahogy szokták mondani. 2009 késő tavaszán egyébként az eredeti tagokkal újjá alakult az együttes. Ha szerelmes dalokat kell énekelni, akkor a Creed minden idők egyik legjobbját állította be, pont a 90-es évek, 2000-es évek váltásánál, hiszen 2000-es világsláger volt a With Arms Wide Open. De még ugyanebben az évben az amerikai slágerlisták csúcsát ostromolta a majdnem hard rock heavy metalba hajló felvétel, a Higher. Email Creed Double Play most a speciális Rock Lexikonban.

0: Lexikon.
1: Klavancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a 2000-es évek alternatív rockja. Ez már a második két óra a kétszer két órás műsorból, és a második két óra első órájában olyan nagy ágyúk a 2000-es évek első éveiből, mint a The Calling és a Wherever You Will Go, vagy a Creed és a Double Play. Ők azok, akik a 90-es években alternatív rockot szerettek volna játszani, játszottak is, de a 2000-es évek elején viszont a modern rockba hajlóan meghódították az amerikai és angol, európai slágerlistákat többszörösen is. A Creed with Arms Wide Open szerelmes balladája lett a legnagyobb a pályafutásban, ez szorosan követi a Higher. Mondjuk, ha a kettő közül csatasort kell felállítani, akkor a Higher az Amerikai Egyesült Államokban talán nagyobb siker lett ugyanebben az évben, 2000-ben. Klabonche Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, a beat rock, a modern rock, az alternatív rock, vagy a populáris rock évtizedeiből. A mai műsor speciális, 2000-es évek modern rock, kétszer két órában, és ez már a második hétvége, a második két óra. Itt a Hoobastank és a The Reason, a dal 2001-es.

Klasszik Lexikon.

103.9 Rock FM és a 2000-es évek modern rockjai közül egy 2006-os óriási himnusz. Egyébként jók voltak, de talán több slágerük a mainstream kategóriában nem volt. Összességében a rajongók nagyon szeretik a munkásságot, most már azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta. Picit nyelvtörő a csapat neve, Plain White Tee.

A dal címe Hey There Delilah világsláger volt 2006-ban, ahogy 2002-ben a Supernem Magyarországon a Keke Kétszer című dallal, és még a Hoobastank és a The Reason 2001-ből az évtized legjobb modern rock felvételeiből Magyarországról is, és a nemzetközi slágerlistákról is. Szerelmes dalok is voltak a 2000-es években, ugye eleve elmúlik a 90-es évek, de a balladák a rock műfajban sosem szűnnek meg, az alternatív rockot pedig felváltja a modern rock. James Blunt KFOR békefenntartó katona volt még a 90-es években, elsősorban a délszláv háborúban, 2005-ig pedig megírta saját óriási sikerét, a You're Beautiful-t. Az egyik szerelmes dalt követi a másik, hiszen a Lone Star és az Amazed 2000-es, ezzel pont a 90-es 2000-es évek fordulóján óriási sikert csináltak, majdnem country rock kategóriában, de a poplistákon. És akkor még jön Ákos a 2002-es óriási sikerrel, az Ölej meg újra című dallal élőben, az albumról, minek címe Andante. A szerelmes dalok a 2000-es modern rock felvételek közül most a Rock Lexikonban.

103.9 Rock FM és a 2000-es óriási sikerek, a 2000-es szerelmes sikerek az évtized elejéről, vagy az évtized közepéről, hiszen James Blunt 2005-2006-ban énekli, hogy You're Beautiful, miközben a Lone Star és az Amazed pont a 90-es évek legvégének terméke is lehetne, 2000-es óriási siker. És akkor még Ákos az Ölej meg újra című dallal 2002-ből, 2003-ban pedig megjelenik az Andante című album. Az élő változatban a háttérzenekarban Jamie Winchester és Rutka Robert is közreműködnek. Kétszer két óra a modern rock felvételekből, a 2000-es évek első évtizede 2000 és 2009 között. Klamoncse Krisztián vagyok. Az Evanescence formáció a 90-es években is létezett már, de az alternatív mainstream rock világban nem rúgtak labdába 2003-ig, vagy legalábbis nem annyira jelentősen, mint 2003-tól például ezzel. Az óriási sláger címe Bring Me to Life.

103.9 Rock FM és a mai két órás Rock Lexikon első óráját megint felváltja a második, hiszen kétszer két órában tárgyaljuk a modern rockokat, a 2000-es évek elejéről, közepéről vagy végéről. Az elmúlt héten volt már egyszer két óra, ez most a második két óra. És a második két óra második órájában jön Jimmy Eat World, The Middle.

vagy a Crazy Tom és a Butterfly. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Rock Lexikon, Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
2: Ha egészen pontosan számolom, akkor ez már a negyedik óra és a negyedik kezdés a kétszer két órás műsorból. Egy héttel ezelőtt 2000-es évek modern rock az évtized legelejéről és közepéről és végéről, és a második két órás műsornak ez is a második órája. Klamancsek Krisztián vagyok. Rock Lexikon külön kiadás olyanokkal a második órában, mint a Crazy Town és a Butterfly, a Kings of Leon, Double Play, vagy Avril Lavigne, Kid Rock, Coldplay, a Fight for Fighting, vagy a Realmon Németországból. Haladjunk sorjában a második két óra második órájának kezdődala Jimmy Eat World, a 2001-es óriási siker címe The Middle.

103.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban a mai alkalommal modern rock a 2000-es évek első éveiből. Kowalski meg a Vega, aki mer az nyer. 2005-ös a felvétel, miközben a Crazy Town és a Butterfly 2001-es. Ha valaki funk elemeket hall benne, nem téved. Ha valaki vegyíteni a New Disco-val, nem téved. És ha valaki még a New Metal-t is belehallja, az sem téved. Ez mind-mind benne van ebben a dalban. Nem véletlenül lett a 2000-es évek elején óriási siker a Crazy Town és a Butterfly, és ezt az órát a Jimmy Eat World társulat kezdte a szintén 2001-es felvétel címe The Middle. És most jön a Kings of Leon Double Play a Rock Lexikonban. Egy három testvérből és egy unokatestvérből álló elismert rockzenekar a Tennessee állambeli Julietből. A zenekar korai stílusa valahol a Southern Rock és a klasszikus blues között helyezkedik el, de megtalálható az alternatív és az aréna rock hangzás is. A zenekar óriási sikereket ért el az Egyesült Királyságban, a BBC Top 40-es listáján 9 daluk is szerepelt, 2008-ban 2 Brit Awards díjat is nyertek, illetve 3 albumuk is bekerült a UK album listára. Az Only By The Night 2008-as megjelenése után az államokban is sikereket értek el, de soha nem akkorákat, mint Európában és az Angol Királyságban. És a két óriási sláger szerepeljen a Double Play-ben is, ami méltó a pályafutáshoz. Mindkettő 2008-as óriási siker. Mindenek előtt a Sex on Fire, és utána a You Somebody. Kings of Leon, Double Play most a Rock Lexikonban.

0: Lexikon.
1: Kavancse Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a modern rockok között is megállja a helyét a 2006-os Tankcsapda felvétel, a dal címe Rocka nevem. Hinné valaki, hogy a Tankcsapda 1989 óta létezik, és a 90-es években ugyanúgy folytatták a munkásságot, mint később a 2000-es években? Meg aztán most már évtizedeken keresztül. Lukács Laci szerzeménye és a Sony kiadása 2006-ból a Tankcsapda imént hallott dala, miközben a Kings of Leon és a Double Play még megelőzőleg a 2008-as óriási sikerű albumról két szupersláger a világ számára, elsősorban az Angol Királyságban és Európában, és csak másodszorban az Amerikai Egyesült Államokban. Sex on Fire és a Use Somebody. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban szombatról szombatra, ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben. A mai alkalommal ez már a második két óra a 2000-es évek modern rock felvételeinek külön kiadásából. Avril Lavigne, Kid Rock vagy a Coldplay érkezik. A szupersztárok sorban-sorban akár előadók, akár óriási sikerű együttesek. Avril Lavigne 2003-ban énekelte a kiemelkedő slágerét, a Complicated-et, miközben az első két órában emlegetett Kid Rock, aki akkor Sheryl Crow-val énekel duettet, tudva lévő, hogy feldolgozta a Lynyrd Skynyrd 60-as évekbeli örök klasszikusát, a Sweet Home Alabama dalt, és ennek a zenei alapjaira készült el az All Summer Long 2008-ban. A mostani hármas blokk legvégén a Coldplay is jön a Clocks-szal, de előtte Avril Lavigne énekel.

103.9 Rock FM és a mai speciális Rock Lexikonban szupersztárok sorban-sorban a kétszer két órás műsor utolsó egy órájában is. Most éppen Avril Lavigne és a Complicated 2003-ból, Kid Rock és az All Summer Long 2008-ból, és a sor legvégén a Coldplay és a Clocks. Egy újabb angol rock és pop együttes ebben az esetben, amely 97. januárjában alakult. Több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, Speed of Sound és a Grammy-díjas Clocks az elmúlt percekből. Avril Lavigne pedig Grammy-díjra jelölt kanadai pop-rock énekesnő és dalszerző, és egy időben Chad Kroeger házastársa 2013 és 2015 között. Kid Rock pedig már az egy héttel ezelőtti modern rock válogatás Rock Lexikon műsorban is énekelt, akkor Sheryl Crow oldalán azt, hogy Picture, most azt, hogy All Summer Long. És még a balladák is beférnek az utolsó órába a kétszer két órás speciális válogatásban. Ezek a bizonyos balladák, amiket a Fight for Fighting, vagy a Stained és a Daughtry adnak elő. Emlékszik még valaki arra a tévésorozatra a 90-es évekből, hogy harmadik műszak? Amerikai Emmy-díjas tévésorozat az NBC-n az első epizód 99. szeptember 23-án, az utolsó 2005. május 6-án került adásba. Magyarországon az RTL-nek köszönhetően több fázisban lehetett megtekinteni a részeket, de DVD-n csak az első évadot adták ki, sokak bánatára. Abszolút a 90-es évek Amerikáját és a mindennapi New York-i életet dolgozza fel, de úgy, hogy közben elmúlik az évtized, és jönnek a 2000-es évek első évei, persze a drámasorozatban tel is tele betétzenével a különböző akciójelenetekhez vagy drámai szocióhelyzetekhez igazodva. Mint például a Fight for Fighting és a Superman It's Not Easy című dal, ami a harmadik műszak televíziós sorozat egyik betétzenéje volt. Utána közvetlenül jön majd a Stained és az It's Been a While, vagy a Daughtry és az It's Not Over. Ezek itt a modern rock balladák a 2000-es évekből.

103.9 Rock FM és a balladák a 2000-es évek modern rockjai közül, méghozzá a legjobbak közül is a legjobbak. A Daughtry, amerikai alternatív rock együttes 2007-ből énekli, hogy It's Not Over, miközben a Stained pont 2000-ben énekelte az It's Been a Wild és a már sokat emlegetett Fight for Fighting és a Superman It's Not Easy, a harmadik műszak című amerikai televíziós drámából, ami pont a 90-es évek végén indul el, és a 2000-es évek közepén fejeződik be. Abszolút korlenyomat a 90-es évek végéről és az új évezred és az új évszázad kezdődő éveiről. A Rock Lexikon speciális különkiadása 2x2 órás volt, 2 hétvégén keresztül, a 2000-es évek modern rock felvételei 2000 és 2009 között, csipetnyi 90-es évek legvége is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a speciális válogatás a Realmon Tonight című dalával búcsúzik, a 2006-os németországi felvétel, amely Európa óriási sikere volt ugyanebben a műfajban.

Adriánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A helynekem bemutatja, a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a helynekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper szombatestét, hála mindenkinek, megkezdtük, ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig újra Schubert Krisztián. Pamancsa Krisztiának köszönjük szépen a Rock Lexikont. Viszont a legjobb rock dalok maradnak, már is itt az Interstate Love Song, közben pedig ha üzennénk, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Guns N' Roses és a Paradise City itt a 103.9 Rock FM-en. Laci pedig leállított. Vajberen jött. Szia Krisztián, nehogy elmond a BL döntő végeredményét. Még dolgozom, viszont a rockdalok jöhetnek. Aztán hazaérek és megnézem a meccset felvételről. Értettem. Zenélni zenélhetek? Itt a Zanzibár és az ilyen az élet.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 17. kerületben a Szabadság utcában. Aztán hasonló még a helyzet az Andrássy út szerviz útján, és van egy időszakos lezárás a Blaha Lujza tér környékén is, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Aerosmith Shopping, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát gyorsan el is röppen az első Rock the Night-os óra. Jön a Rainbow és az I Surrender, aztán kezdjük is a kövét.

21 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal és a szokásos infók, üzenetek áradatával. Úgyhogy ha bármi van, akkor csak bátran az SMS és Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Cserébe pedig itt a My Sharona.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

ez a 103.9 Rock FM. Hazaira kanyarodva pedig itt a Bikini, akik ma Nyíregyházán csapatták, legközelebb pedig holnap koncerteznek majd a helyszíne Szatmár Németi. És van még egy időpontom, június 5. Petőháza. Ezekre hangolódunk most, ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Nézzük, mi újság az utakon. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton. Figyeljünk! Aztán sávlezárás van a Gyömrői úton, valamint él a hétvégi lezárása a pesti alsórakparton. Csak óvatosan és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a YouTube és a Web, The Streets Had No Name, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, aztán fél táv, jön a Red Hot Chili Peppers klasszikus, a Give It Away. Rögtön utána pedig folytatjuk, még két

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

az ért a mai Rock the Night. Hello mindenkinek, 22 óra után vagyunk, nem egészen 6 perccel, és hát bőrünk tovább a stúdióban, továbbra is Suvet Krisztián. A tracklistában pedig csak is a legjobb rock dalok. Sweet Home Alabama, aztán ne állj meg soha, ez a folytatás itt a Rock FM-en. Na megjelentünk az infók üzenetek is, az SMS és Viber számunk 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

Hold itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ne gondold, hogy nem mondom el a holnapi időjárásunkat. Részben felhős, részben napos időnk lesz, a csúcs pedig 27 fok környéken alakul majd. Számottevő csapadékot nem ígérnek, viszont a jövő hét elejére igen. Sőt, lesz egy pici lehűlés is. Olyan 23 fok környékén mozognak majd a maximumok. Ezt ígérik. Én pedig ígértem jó dalokat, úgyhogy folytatjuk is itt a 103.9 Rock FM-en. Too much time on my hands, amit már le is pöcköltem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. Programajánlóval folytatjuk. Tankcsapda koncert lesz legközelebb július 10-én, méghozzá Balatonakaratján. Aztán lesz még július 17-én a Borzene Zalán, majd szeptember 11-ére is van egy időpontjuk, méghozzá Pécsett. Hangolódunk.

Ez volt Ákos és az Örvény itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, valamint még egy óra a mai Rock the Night-ból. Jön a Wood, mint a sereghajtónk. A következő 60 percben pedig itt lesz többek között Alice Cooper, a Gap, a Nirvana és a Guns N' Roses is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk, 9 perccel. Nagyon szuper szombat estét. Kicsit pörögjünk fel, nem? Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián, és hát ha már pörgés, mindjárt itt a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle, na meg most a Nirvana és a Come As You Are. Ja igen, és ha lenne még bármilyen infónk, akkor még mindig jöhet az SMS és Viber 20 999 103.9. Köszöntem!

Ez volt Billy Idol és a Dancing With Myself itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Sziliék jönnek, azaz a Jazztelen, na meg a rockstárok bűne. Szili pedig hétfőn visszatér, és egészen péntekig bele lesz majd a Rock the Night. De holnap még én jövök. Remélem, örülünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan a műsor a végéhez közelít, úgyhogy pörög a hajrá. Jön még az álomarcú lány, az All Right Now és a Soha is. De meg most a Jukebox Hero.

ez volt az álomarculány, itt a 103.9 Rock. Tehát jön a záró akkord, Free Alright Now, ezzel búcsúzom most, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, Schubert Christian Lippben. Legközelebb holnap a szokott időben jövök, és innen folytatjuk. Ígérem. Addig is további nagyon szuper hétvégét. A rock legyen minden.

0: 103.9. Rock FM.
1: Like a telephone now, baby. You know she comes to